Ha van Isten, ne könyörüljön rajta! Veréshez szokott fajta! Cigány népek lanszívüsi hederje! Verje, csak verje! Verje! Ha van Isten, meg ne sajnáljon engem! Én magyarnak születtem! Szent kalomja, nehogy zöld ágat hozzon! Üssön, csak postorozzon!

szenved és től elhomályosul az agy, és a szem ködbe borul, pedig látni kell, vajon maradt-e még talpa ember pusztulás közepén.